0: After the 1848 revolution, it had been suppressed as a holiday. And again, under communism, when August 20th was actually reinvented as a holiday to fit the communist agenda. Once Hungary freed itself from communist rule, August 20th was reborn as St. Stephen's Day and was officially declared a national holiday in 1991.
1: So why August 20th? Because that is the day in 1083 that King Stephen I was canonized. So it is on his feast day that St. Stephen is celebrated all over Hungary with ceremonies, programs, and concerts, but from small villages to the biggest cities. The highlight of the celebration had generally been the spectacular fireworks.
0: István a magyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást vezető Árpád fejedelem ükonokája. A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti, az első magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. Ugyancsak Ferenc Éva Üdvözlény című lemezéből hallgattunk meg még egy számot, Bush hazánk védszentje, ami először 1868-ban jelent meg Pesten, és utána egy másodikat, a Csángó népének Ó Szent István dicsértesség.
1: And we'll listen next to two more selections from Éva Ferenc. The first one appeared in Pest in 1868, called the patron saint of our homeland, and the second selection is called Praise Be St. Stephen.

0: És folytassuk a Szent István napi előadást Kodály Zoltán kórus kompozíciójával, amelyet 1938-ban írt. A szöveg az 1797-es Bozóki katolikus karbeli kottás énekeskönyvből származik. Ének Szent István királyhoz. A pécsi kamarakórus énekli.
1: We'll listen next to a choral work by Kodály Zoltán called Hymn to St. Stephen. He wrote it in 1938 to words from a Hungarian Catholic songbook compiled by Mihály Bozóki in 1797.